0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napi rendelőtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom-Budapest vagy a Csepel-Sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: pillanat. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Éjszaka ellenőrzik a vízhálózatot, magas ágyások készültek az egri gimnáziumban, ma még marad a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez a Heves megyei vízműzé RT Egerben, közölte a város. Lajosvárosban csütörtökön késő este 11 órától másnap hajnali 5 óráig lesznek munkálatok, amik az ivóvízhálózat biztonságos működését szolgálják. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában, köztük a Kőlyuk, a Sasa Mátyás király és a Tátra utca környékén, valamint a Széna tér és a Koszorú utca térségében. Megújult az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarának egy korábban kihasználatlan része. A heol.hu számolt be róla, hogy az iskola a Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést program támogatásával alakított ki magas ágyásokat, diákok, pedagógusok és családtagok közös munkájával. A raklapokból épített ágyásokba fűszernövényeket, bokrokat és virágokat ültettek. A fenntarthatóság érdekében komposztot és zöld hulladékot is felhasználtak, emellett egy 300 literes esővízgyűjtő tartályt is telepítettek az öntözéshez. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Ismét bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja. Közösségi oldalukon tudatták, hogy a reumatológiai osztály egy korszerű új mágnes terápiás eszközzel gazdagodott. Azt írták, az új terápiás eszköz modern technológiájával segíti a rehabilitációs és mozgásszervi kezelések még szélesebb körű támogatását. A pácienseik számára továbbra is szeretnék a lehető legkényelmesebb és leginnovatívabb ellátást biztosítani. Pünkösdi családi napot rendeztek az egri Tűzoltó Múzeum udvarán, ahol közösségi programok is várták a résztvevőket. A heol.hu beszámolt róla, hogy a több mint 30 éves hagyománnyal rendelkező eseményt az egri Lokál Patrióta Egylet, a Nagycsaládosok Egri Egyesülete és az egri Fertájmesteri Testület szervezte. A program közgyűléssel is folytatódott, ahol az egylet tagjai az éves munkáról és a tervekről kaptak tájékoztatást. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sportprogramok és játszótér várta. A rendezvénnyel idén is a közösségi kapcsolatokat és az egri hagyományokat szerették volna erősíteni. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
4: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Az Agrárium 2026 felmérés során Heves vármegyében összesen 1923 gazdálkodó válaszait várja a KSH. Az új évattól Horváth Lajos Ottó is a Gátonyi Géza Színház társulatának tagja lesz, közölte a Teátrum. A Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész korábban már több alkalommal fellépett Egerben. A közönség 2003-ban a Katarina Blum elvesztett tisztessége című előadásban láthatta, legutóbb pedig az Örökség című produkcióban szerepelt a Líceum udvarán. A színészt sokan az Üvegtigris filmekből és több televíziós szerepéből is ismerhetik. Elindult a szavazás az Év kerékpár útja 2026 címért az Aktív Kalandor oldalán, írja a heol.hu. A bringások és kirándulók június 2-áig voksolhatnak Magyarország legszebb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalaira. Az idei döntősök között hevesi szakaszok is szerepelnek, köztük a Tarnamenti kerékpárút és a Szomolya-Tibolt-Daróc útvonal. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a kerékpáros turizmust és bemutassa a kevésbé ismert bringás helyszíneket is. Az elmúlt években többek között a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpáros hidak is elnyerték a címet. Megkezdődött az egynyári virágok kiültetése Eger több pontján, számolt be az egerhírek.hu. A Városgondozás Eger Kft. A fagyos szentek elmúltával elsőként az Eger patak támfalára ültetett ki több mint 8000 tőnövényt. A városban idén összesen 30 helyszínen jelennek meg új virágdíszek, emellett 10 virágoszlopot is kihelyeznek a közterületekre. Újra virágdíszítést kap három egri híd is, köztük a Kossuth-Lajos utca és a Klapka utcai átkelő. Az idei különlegesség az Eszterházi tér lesz, ahol nemesített virágfajtákat ültetnek. A klímaváltozás miatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szárazságtűrő évelő növények is. Pünkös szombatján megrendezték az egerszalóki pünkösdi tortúrát, tudatta a heol.hu. A közel 30 éves rendezvényen helyi főzőcsapatok, éttermek és borászatok várták a látogatókat különféle ételekkel és italokkal. A látogatók több helyszínt is bejárhattak, ahol helyi borokat, házi desszerteket és különleges fogásokat kóstolhattak. A rendezvényen kulturális műsorokat is tartottak, fellépett többek között a Rozmarink asszonykórus, a Borvirág férfi kórus és a Tekergő együttes. Sport és családi programokkal rendezték meg a nyárindító pünkösdi foci és falunapot Nagyvisnyón, írja a heol.hu. A rendezvényen falunapi foci meccs, kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár és terepjáros élményautózás is várta az érdeklődőket. A színpadon a helyi óvodások és iskolások néptánc és purulyás műsort adtak elő, emellett fellépett az Erika Sea Dance School több csoportja is. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elsztortan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hideg fronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok az év 147. napján, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Ritka nevű Helláknak, H-val az elején. Ha szólam, hogy 10 perccel, Maxim Levente vagyok, igazi nyári a zene mindjárt. Young Hearts Run Free, előtte még Karamell is jön, az órát pedig a Morcsiba indítja. Rome wasn't built in a day.
0: Best FM.

0: Globális mozgalom, amelynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében. Hát jó kihívás napját kívánok! Tombol a nyár, így ma is akár 34 fok is lehet. ATB The Summer, egy kis nyár zenében is.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A pop királynője 18 év után először vezeti ismét a rádiós toplistákat, az I Feel So Free a Billboard Dance és rádiós listáján a 8. helyről egészen az első pozícióig emelkedett. Ez Madonna 8. lista vezető dala az amerikai slágerlista történetében, és közel 18 év után az első alkalom, hogy újra rádiós Billboard listát vezet. Legutóbb 2008. decemberében állt az élen, amikor a My The Way 2 héten át vezette a Dance és rádiós rangsort. Ugyanabban az évben a 4 Minutes és a Give It To Me is első helyig jutott. Utóbbival folytatódik a szerda reggel, a fél hetes hírek után, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb eszköz az EKRI kórházban. Családi nap volt a Tűzoltó Múzeumnál. Lovas terápia segítheti a gyerekeket. Jönnek a Best FM hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Ismét bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja. Közösségi oldalukon tudatták, hogy a reumatológiai osztály egy korszerű új mágnesterápiás eszközzel gazdagodott. Azt írták, az új terápiás eszköz modern technológiájával segíti a rehabilitációs és mozgásszervi kezelések még szélesebb körű támogatását. A pácienseik számára továbbra is szeretnék a lehető legkényelmesebb és leginnovatívabb ellátást biztosítani. Pünkösdi családi napot rendeztek az EKRI Tűzoltó Múzeum udvarán, ahol közösségi programok is várták a résztvevőket. A heol.hu beszámolt róla, hogy a több mint 30 éves hagyománnyal rendelkező eseményt az EKRI Lokál Patrióta Egylet, a Nagycsaládosok EKRI Egyesülete és az EKRI Fertály Mesteri Testület szervezte. A program közgyűléssel is folytatódott, ahol az egylet tagjai az éves munkáról és a tervekről kaptak tájékoztatást. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sportprogramok és játszótér várta. A rendezvénnyel idén is a közösségi kapcsolatokat és az EKRI hagyományokat szerették volna erősíteni. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti központban nálunk működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hideg fronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kiss FM a legjobb zenék. Egy este érkező hideg front vett véget a korai kánikulának, addig viszont még tombol a nyár, akár 34 fok is lehet ma a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Esni nem fog, közben pedig már is itt a következő, a 90-es és 2000-es évekből. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési info, várom én is 0620 55 55 155. A következő órában biztosan itt lesz a Faith No More. És a Unique is. Sok hasznos, friss info, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik az agráriumot, Horváth Lajos Ottó Egerben folytatja. Elindult a szavazás az év kerékpár útjára. Jönnek a részletek Török Mónikától. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Az Agrárium 2026 felmérés során Heves vármegyében összesen 1923 gazdálkodó válaszait várja a KSH. Az új évattól Horváth Lajos Ottó is a Gátonyi Géza Színház társulatának tagja lesz, közölte a teátrum. A Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész korábban már több alkalommal fellépett Egerben. A közönség 2003-ban a Katarina Blum elvesztett tisztessége című előadásban láthatta, legutóbb pedig az Örökség című produkcióban szerepelt a Líceum udvarán. A színészt sokan az Üvegtigris filmekből és több televíziós szerepéből is ismerhetik. Elindult a szavazás az év kerékpár útja 2026 címért az Aktív Kalandor oldalán, írja a heol.hu. A bringások és kirándulók június 2-áig voksolhatnak Magyarország legszebb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalaira. Az idei döntősök között hevesi szakaszok is szerepelnek, köztük a Tarnamenti kerékpárút és a Szomolya-Tibolt-Daróc útvonal. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a kerékpáros turizmust és bemutassa a kevésbé ismert bringás helyszíneket is. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hidegfronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt a hét második munkanapján, ami ezen a héten szerdán esett, úgyhogy kitartást a rövid héthez, mindjárt vége is. Easy, ahogyan ígértem, itt lesz a Faith No More, az órát pedig a Counting Crows és Vanessa Carlton 2 és a Big Yellow Taxi indítja. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán, azon a napon, amelyen 1937-ben átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függő hídja, ami a csendes óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szorost íveli át, 2737 méter hosszú, a hadsávos út mellett pedig a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Még több érdekesség május 27-ével kapcsolatban egy picit később, addig is nem sokára a Unique, a Cardigans Tom Jones-zal, most pedig a nyár fiai jönnek DJ Sammy-től, The Boys of Summer a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan a Molokó Singit Bekje folytatja az időutazást. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai reggel is. Ha pedig dugóval, balesettel várom az infót, 0620 55 55 155. Estig kitart a kánikula, akkor hidegfront jön. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Éjszaka ellenőrzik a vízhálózatot, magas ágyások készültek az egri gimnáziumban, ma még marad a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez a Heves megyei vízműzé RT Egerben, közölte a város. Lajosvárosban csütörtökön késő este 11 órától másnap hajnali 5 óráig lesznek munkálatok, amik az ivóvízhálózat biztonságos működését szolgálják. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában, köztük a Kőlyuk, a Sasa Mátyás király és a Tátra utca környékén, valamint a Szénatér és a Koszorú utca térségében. Megújult az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarának egy korábban kihasználatlan része. A heol.hu számolt be róla, hogy az iskola a Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést program támogatásával alakított ki magas ágyásokat, diákok, pedagógusok és családtagok közös munkájával. A raklapokból épített ágyásokba fűszernövényeket, bokrokat és virágokat ültettek. A fenntarthatóság érdekében komposztot és zöld hulladékot is felhasználtak, emellett egy 300 literes esővízgyűjtő tartályt is telepítettek az öntözéshez. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, illetve a ProAgria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket egészen május végéig. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elsztortan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hideg fronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a névnapos Helláknak. Ma van a kihívás napja, azaz Challenge Day, melynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A nemzetközi kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Álljunk fel a kanapéról, és a lényeg az, hogy legalább 15 percet folyamatosan mozgással töltsünk. Ma, és ne csak ma. Isten éltesse a ma 78 éves Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenészt, zeneszerzőt, zongoristát, énekest, Presser Gábort.

0: 51 éve a mai napon született Jamie Oliver, angol szakács, showman. 1971-ben a mai napon született Lisa Lopez, a TLC egyik oszlopos tagja. A sor pedig a 75-ös születésű André 3000 zárja, az amerikai rapper, énekes, dalszerző, az Outkast alapító tagja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mosolygósan folytatódik a szerda reggel, 8 után jön majd Lily Allen és a Smile. És mosolyogjunk akkor is, amikor nem lenne rá okunk. Azt írja Autómentős Feri, jó reggelt, M3 bevezető M0-ig áll a sor a Szerencs utcától, baleset nincs, csak a szokásos munkába menet. Ember maradj, ez pedig már Ákos javasolja.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. A friss hírek után folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb eszköz az EGRI kórházban. Családi nap volt a Tűzoltó Múzeumnál. Lovas terápia segítheti a gyerekeket. Jönnek a Best FM hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Ismét bővült a Markott Ferenc Kórház eszközparkja. Közösségi oldalukon tudatták, hogy a reumatológiai osztály egy korszerű új mágnes terápiás eszközzel gazdagodott. Azt írták, az új terápiás eszköz modern technológiájával segíti a rehabilitációs és mozgásszervi kezelések még szélesebb körű támogatását. A pácienseik számára továbbra is szeretnék a lehető legkényelmesebb és leginnovatívabb ellátást biztosítani. Pünkösdi családi napot rendeztek az EGRI Tűzoltó Múzeum udvarán, ahol közösségi programok is várták a résztvevőket. A heol.hu beszámolt róla, hogy a több mint 30 éves hagyománnyal rendelkező eseményt az EGRI Lokál Patrióta Egylet, a Nagycsaládosok EGRI Egyesülete és az EGRI Fertáj Mesteri Testület szervezte. A program közgyűléssel is folytatódott, ahol az egylet tagjai az éves munkáról és a tervekről kaptak tájékoztatást. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sportprogramok és játszótér várta. A rendezvénnyel idén is a közösségi kapcsolatokat és az EGRI hagyományokat szerették volna erősíteni. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovas terápia mind három ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hidegfronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Eminemtől, akinek egykori felesége Kim Scott lepacsizhat Justin Timberlake-el és Britney Spears-el, őt is ittas vezetés miatt tartóztatták le nemrég. The Real Slim Shady, így indul az óra, 4 perccel múlt 8, jó reggelt május 27-én szerdán, sok boldogságot a helláknak és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék. Próbáljuk egy kis mosolyt erőltetni az arcunkra. Igen, még a kényszeredett mosoly is beindítja a szervezet saját fájdalomcsillapító mechanizmusait, csökkenti a pulzusszámot például, és segít a testnek gyorsabban regenerálódni feszült helyzetekben. Endorfint és szerotonint szabadít fel, csökkenti a stressz hormonok szintjét, erősíti az immunrendszert és növeli az önbizalmunkat is. Mosolyogjunk tehát, jön mellé egy mosolygós zene Lily Allentől. 1 perccel 8:45 után ez a Smile a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Este nyugat felől jön a hidegfront, narancs figyelmeztetést kapott Vas megye. A zivatarok miatt ott akár jégeső is előfordulhat. Ugyanakkor estig a legmagasabb hőmérséklet még 30-35 fok között alakul. Holnapra felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés és friss infók mindjárt. Jönnek a hírek, 8:30 után pedig Bryan Adams Messivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik az agráriumot, Horváth Lajos Ottó Egerben folytatja. Elindult a szavazás az év kerékpár útjára. Jönnek a részletek Török Mónikától. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Az Agrárium 2026 felmérés során Heves vármegyében összesen 1923 gazdálkodó válaszait várja a KSH. Az új évattól Horváth Lajos Ottó is a Gátonyi Géza Színház társulatának tagja lesz, közölte a teátrum. A Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész korábban már több alkalommal fellépett Egerben. A közönség 2003-ban a Katarina Blum elvesztett tisztessége című előadásban láthatta, legutóbb pedig az Örökség című produkcióban szerepelt a Líceum udvarán. A színészt sokan az Üvegtigris filmekből és több televíziós szerepéből is ismerhetik. Elindult a szavazás az év kerékpár útja 2026 címért az Aktív Kalandor oldalán, írja a heol.hu. A bringások és kirándulók június 2-áig voksolhatnak Magyarország legszebb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalaira. Az idei döntősök között hevesi szakaszok is szerepelnek, köztük a Tarnamenti kerékpárút és a Szomolya-Tibolt-Daróc útvonal. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a kerékpáros turizmust és bemutassa a kevésbé ismert bringás helyszíneket is. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hidegfronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Nobody likes being.

Ezt a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, óvatosan, ha dugó, baleset van. Várom az infót, hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Közben jön a Soul Searcher és a Can't Get Enough a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mondhatni, a Dion idejéből lesz például egy kis tiri-ti-tiri. Na és jó kis magyar Debrecenből.
2: De ha a Szentpéter szigetekre már, de valakizet van az útja önnek, a mennyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Éjszaka ellenőrzik a vízhálózatot, magas ágyások készültek az egri gimnáziumban, ma még marad a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez a Heves megyei vízmű ZRT Egerben, közölte a város. Lajosvárosban csütörtökön késő este 11 órától másnap hajnali 5 óráig lesznek munkálatok, amik az ivóvízhálózat biztonságos működését szolgálják. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában, köztük a Kőlyuk, a Sasa Mátyás király és a Tátra utca környékén, valamint a Szénatér és a Koszorú utca térségében. Megújult az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarának egy korábban kihasználatlan része. A heol.hu számolt be róla, hogy az iskola a Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést program támogatásával alakított ki magas ágyásokat, diákok, pedagógusok és családtagok közös munkájával. A raklapokból épített ágyásokba fűszernövényeket, bokrokat és virágokat ültettek. A fenntarthatóság érdekében komposztot és zöld hulladékot is felhasználtak. Emellett egy 300 literes esővízgyűjtő tartályt is telepítettek az öntözéshez. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre, a közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, illetve a Proagria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket egészen május végéig. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hidegfronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előttük egy friss közlekedési infó, baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha van közlekedési hír, jöhet 0620 55 55 155, és ide nekem címmel már is indul az óra Timbalandékkel, Give it to me. 5 perccel múlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Még mindig tarol a mozikban a Michael Jackson film, bár sokaknak hiányérzetük van, hogy sok minden kimaradt a moziból, nem véletlenül, ugyanis már készül a film folytatása, a második rész negyedét pedig titokban már le is forgatták. Michael és Janet Jackson és a Scream szól a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék jön, Sean Paul budapesti előzenekara egy szemében, ugyanis a román énekesnő Inna forrósította a hangulatot egészen jamaikai hőfokra a dancehall reggae világsztár előtt a Budapest Parkban, és a következő időszakban is jönnek világsztárok, úgy mint például a Metallica június 11-én és 13-án, június 18 Sting, június 10 Jason Derulo, július 21 Pitbull, július 27 Charlie Puth, úgyhogy lesz mit látni, hallani. We'll be right back.

Best FM a legjobb zenék. A Take That Dallas-szól Relight My Fire, apropó tűz, megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. A látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én, a korábbi évek hagyományait követve 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Hétvégén tehát nem csak BL döntő lesz, de gyereknap is. Addig viszont munka, most Kelly Rolanddel, Work a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. 1991-ből szólt a legendás Summertime, DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince közöse. És ha már szóba került a 90-es évek eleje, akkor még voltak normális nyarak, nem pedig hőhullámok, mint ugye a 2020-as években, 22-ben vagy 24-ben. Franciaországban majdnem 40 fok van május végén, és hát mi sem fogunk fázni. 30-35 fok egészen estig, akkor jön a hidegfront nyugat felől. Részletek a hírek végén.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Aztán folytatjuk az időutazást többek között az ATB-vel. És zenél nekünk a 4-es Street is.
2: 10 éven át csak húztam, nyúztam, vártam a legnagyobb csodát.
0: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb eszköz az EKRI kórházban. Családi nap volt a Tűzoltó Múzeumnál. Lovas terápia segítheti a gyerekeket. Jönnek a Best FM hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Ismét bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja. Közösségi oldalukon tudatták, hogy a reumatológiai osztály egy korszerű új mágnes terápiás eszközzel gazdagodott. Azt írták, az új terápiás eszköz modern technológiájával segíti a rehabilitációs és mozgásszervi kezelések még szélesebb körű támogatását. A pácienseik számára továbbra is szeretnék a lehető legkényelmesebb és leginnovatívabb ellátást biztosítani. Pünkösdi családi napot rendeztek az EKRI Tűzoltó Múzeum udvarán, ahol közösségi programok is várták a résztvevőket. A heol.hu beszámolt róla, hogy a több mint 30 éves hagyománnyal rendelkező eseményt az EKRI Lokál Patrióta Egylet, a Nagycsaládosok EKRI Egyesülete és az EKRI Fertály Mesteri Testület szervezte. A program közgyűléssel is folytatódott, ahol az egylet tagjai az éves munkáról és a tervekről kaptak tájékoztatást. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sportprogramok és játszótér várta. A rendezvénnyel idén is a közösségi kapcsolatokat és az EKRI hagyományokat szerették volna erősíteni. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Az időjárásról. Ma még kitart a kánikula, hiszen sokat süt a nap, és Egerben akár 30 fokot is mérhetünk. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, délután már megélénkül az északnyugati szél, és elszórtan egy-egy zápor, szivatar is kialakulhat. A folytatásban derült idő jön, de a hidegfronti hatás miatt este 19, míg hajnalban 10 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között a Salt & Pepper-tól vagy Amy Winehouse-tól mindjárt énekel a Sugar Babes, az órát pedig Bob Sinclair kedvenc múzsája, a Párizsban élő brazil énekesnő Salomé de Bahia indítja egy kis karneváli hangulatot varázsolva az éterbe. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: vagyok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék. Mark Lennart, Judge Flo és David Brunner, azaz a Spike, egy német Eurodance formáció következik. A három úriemberen kívül a dalok vokális részért Pamela Mitchell énekesnő felelt, akinek karakteres szólos hangja hozta meg a formációnak a nemzetközi ismertséget. 98-ból érkezik debütáló daluk a Respect a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, 10 kilométeres dugó alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, mert a komáromi szakaszon a kiépített terelésben több autó ütközött. Komáromnál leterelnek mindenkit, aki nem akar belekerülni a 10 kilométeres araszolásba. Az jobban jár, ha már Tatánál lehajt és az 1-es főúton kerül. Baleset történt korábban az M0-áson és Ecsernél az M5-ös felé vezető oldalon. Csak a leállósáv járható 4-5 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már 13 kilométeres a dugó az M1-esen Hegyeshalom felé Komárom előtt, aki tud, Tatánál hajtson le a pályáról. Pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig többek között majd Prince dala. És a Uniqué is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozásáról döntött a kormány. Nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, felkészült a rendőrség a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Egyebek mellett erről is döntés született a kormányülésen. A kormány szóvívői sajtótájékoztatón elhangzott, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy monitoringrendszer létrehozására kapott megbízást. Az adatok nyilvánosságra hozásának határideje pedig szeptember 1-e. Az egészségügyben azt is vizsgálják, hogy miként érvényesülnek a betegjogok. A cél, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Éjszaka is folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnát több mint 160 drónnal támadta az orosz hadsereg. Ezek többségét elfogta a légvédelem, de több becsapódott Csernyihív környékén. 7 helyszínen volt robbanás, kár keletkezett a civil létesítményekben, 3 sebesültet jelentettek. Közben az ukrán haderő egyebek mellett Szevasztopolt támadta. Több lakóházban, a központi bank tetőszerkezetében és a villanyvezetékben keletkeztek károk. A város az orosz Fekete-tengeri flotta főbázisa. Az orosz védelmi minisztérium közölte, 140 ukrán drónt lőttek le éjjel, 8 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Több repülőtéren korlátozták a forgalmat. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval, külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre, ideiglenesen a reptér egyes termináját is megnyitják. Sok napsütésre számíthatunk, később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt, ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Will Smith-től, vagy George Michael-től, vagy a Backstreet Boys-tól. Ezek a nevek a világ minden pontján jól csengenek, és ismerősek, remélem, hogy a kedves Best FM hallgatóknak is. Az órát viszont a bajkeverő, a Troublemaker című dal Tayo Cruz slágere indítja. 5 perccel múlt 11, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. 1994-ben folytatjuk Aswaddal, jön a Shine, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei pedig mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán 6 és 8 között a Night Shiftben, 6-tól White Boy, 7-től a lemezjátszok mögött DJ Effendi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M3-ason Budapest felé Bagután a 35-ös kilométernél a szalagkorlátot javítják. Egy sávon lehet autózni, 3 kilométeres a torlódás. Ennél sokkal nagyobb az M1-esen, ahol korábban Hegyeshalom felé Komáromnál 6 autó ütközött. A komáromi csomópontnál leterelnek mindenkit a pályáról. 13 kilométeres a dugó, érdemes már Tatánál lehajtani. És 4-5 kilométeren az M0-ás is torlódik az M1-es felé vezető oldalon Maglódnál, szintén baleset miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fénykép és Majoros Rita. Mindjárt indul a délután a kanadai Nickelback Photograph című dalával. Jó étvágyat az ebédhez, Max Levente vagyok. Everybody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálat indult a Klebelsberg központ és a tankerületek kapcsán. Folyamatos a munka az aszbest szennyezés ügyében. Ismét követhetjük, merre van a vonat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és erősödjön az intézmények autonómiája. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert arra is felkérte a kormány, hogy június 15-éig intézkedjen az iskolai igazgatók bevonásáról a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Folyik a munka az aszbest szennyezés ügyében, több minisztérium, valamint egy magyar-osztrák közös munkacsoport részvételével. Ez is elhangzott a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbest tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az aszbest szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban voltak hasonló problémák az űrben keringő bázison. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egész délután szép nap volt, igazán kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Én fodrásztól jöttem éppen, úgyhogy hát ma már csak jó napom lehet, és ezt hoztam önöknek is így egész délutánra. 6 óráig biztosan itt leszek, és addig szolgáltatom a legjobb zenéket. Subbase Monster érkezik mindjárt, és a 4 ütem, de előtte a Nickelback indítja a délutánt. Jön a Photograph!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beast és a Pánik, a folytatásban pedig a legjobb zenék jönnek a 90-es és 2000-es évek nagy kedvencei. Lehet, hogy feszínesnek tűnik, de azt gondolom, hogy ha valaki fodrásszal indítja a napot, akkor olyan nagy baj már nem lehet. Én most jöttem onnan, és imádom a jóhajnapot, úgyhogy ajánlom mindenkinek. És a következő dalt pedig engedjék meg, hogy a fodrászomnak és egy másik fodrásznak, a Szalomból Gábornak, szóval Roland és Gábor, nektek szól a következő dal. Köszönöm szépen a mai reggelt, annyira jó lenne egyébként minden nap fodrásznál indítani. Na jó, nem is húzom tovább itt az időt. Ma is jönnek a legjobb zenék, természetesen közlekedési infókkal, mindenféle érdekességgel, mozi ajánlóval. Hozom majd a napkérdését is, úgyhogy legyünk együtt ma délután. Hozom mindjárt a Simply Red dalát, jön a Something Got Me Started, jön Emily Sunday, most pedig Staccato és a Here We Go, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután ma is utazzunk együtt, hozom a közlekedési információkat, ha önök pedig látnak, tapasztalnak valamit, megköszönöm, hogyha gondolnak rám és a többi utazóra, és már küldöm is nekik az infókat, jöhet a 0620 55 55 155-re bármi. Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 autó ütközött, emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 15 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-oson Budapest felé Bag után, a 35-ös kilométernél pedig szalagkorlátot javítanak, egy sávon lehet haladni, itt 3 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Ha valakinek van információja az utakról, lát valamit, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Rockpart, imádom ezt a dalt. Pár perc múlva délután 1 óra lesz, a legfrissebb hírek érkeznek majd, aztán folytatódik majd a remek slágerkavalkád, úgyhogy maradjanak velem, és hozom majd a napkérdését is, na meg a Margaret Island dalát, itt lesz a Valahol.

0: és jön a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Azonnali vizsgálat indul a kigyulladt mozdony miatt. Tiszaújvárosi robbanás. Elkezdi a helyreállítást a MOL. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az oktatás és az egészségügy kapcsán is hozott döntéseket a kormány. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, szeptember 1-i határidővel nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. A cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az intézmények autonómiája. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen balesetveszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. A tragédia múlt pénteken történt. A robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek, az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Svájc lett idén a világ legjobb országa egy amerikai felmérés szerint. A top 10-es listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Svájcot Dánia követi, majd Svédország és Németország következik. Bekerült a 10 közé még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Sok napsütésre számíthatunk, később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt, ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt 4 perccel, lassan 4 perccel, délután 1 óra is, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, mellé pedig egy kis napsütés. Valmar és a Manuel féle Éget a nap érkezik hamarosan, de jön Király Viktor is a Fire-rel, jön a Margaret Island és a Valahol, most pedig a Gácsóval táncolunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Kinek mi az, amiből nevetségesen sok van otthon, amire egyébként valószínűleg egyáltalán nem is lenne szükség? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk, megkérdeztem itt a kollégákat kint, hogy ők miből tartanak nevetségesen sokat otthon, és volt, aki zuhanysapkát gyűjt például a különböző hotelekből, és azokat tartja otthon, és abból nevetségesen sok van, vagy ilyen ajándék papírszatyrok, amiket az ember mondjuk megkap, vagy kap benne valamit, és akkor összehajtogatja, hogy majd jó lesz valamire, de valószínűleg semmire nem fogjuk használni. Szóval kinek mi az a dolog, amiből nevetségesen sok van otthon? 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, várom az üzeneteket. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Na meg Kossi Janka, és hol voltál? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon nagy a meleg kint, úgyhogy a sofőrök tartsanak egy picit több pihenőt, illetve ami még fontos, hogy a megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodjanak, illetve figyeljenek a Hungária körúton Budapesten, mert baleset történt a Kacsó-Pongrác útnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 autó ütközött, a 85-ös kilométernél újra mindkét sáv járható, viszont a torlódás jelen pillanatban is legalább 10 kilométeres, úgyhogy hát ezzel kell számolni. A 65-ös főúton Zomba átkelési szakaszán pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a 10-es kilométernél, elfoglalva félútpályát, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az infókat. Jó utat mindenkinek, legyenek óvatosak!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután mindenkinek, néhány perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy már 2 óránál járunk, elképesztően pörög a délután. Utána Madonna zenél, majd nekünk itt lesz az American Pie. És a múlt héten nagy szülinapi koncertet adó Berecki Zoltán is jön.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében. Hősképző plusz programot indítanak a mentők, estétől zivatarok érkezhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében, már felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság. Erről Köböl Anita kormány szóvivő számolt be sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az is elhangzott, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS közölte, a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást országszerte azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyára az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ma is erős az UV-sugárzás, az ország legnagyobb részén az UV-index jóval a 7-es érték fölött van. A legmelegebb órákban kerüljük a napozást, és mindig gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyira szeretem azokat a délutánokat, amikor egy-egy dal isteni emlékeket hoz a 90-es, 2000-es évekből, amikor elkezdtem buliba, diszkóba járni, és mondjuk Alcazart hallgattam. Hát ezekből az időkből jön mindjárt a This is the World We Live In. Amúgy 2 óra is lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig Madonna és az American Pie.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, kinek mi az, amiből indokolatlanul sok van otthon? Anitánál a befőttes üvegekből. Már ott tartok, hogy külön polcot kaptak, pedig évente egyszer főzök lekvárt, és az most volt az eper szezonban, úgyhogy azt hiszem elpakolom őket. Robi azt írja, USB kábelek. Egyik sem jó ahhoz, amit épp tölteni akarok, úgyhogy van egy egész fióknyi USB kábelem, ami nagyjából semmire nem jó. Ír Dani is, fél pár zoknik. Szerintem éjjel elszöknek, vagy valaki elviszi őket, de abból van a legtöbb. Úgyhogy a legtöbbször például ő már felemás zoknikat szokott hordani. Egyébként ezzel én is így vagyok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Na meg a Black Attack dala, itt a Heartless a Best

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométerek között torlódik a forgalom munka miatt, úgyhogy aki teheti, válasz az 5-ös főutat. Debrecen térségében a 481-es főúton pedig baleset történt a 3-as kilométernél, félpályás a lezárás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Felmérik az agráriumot, Horváth Lajos Ottó Egerben folytatja. Elindult a szavazás az év kerékpár útjára. Jönnek a részletek Török Mónikától. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirány, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Az Agrárium 2026 felmérés során Heves vármegyében összesen 1923 gazdálkodó válaszait várja a KSH. Az új évattól Horváth Lajos Ottó is a Gátonyi Géza Színház társulatának tagja lesz, közölte a Teátrum. A Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész korábban már több alkalommal fellépett Egerben. A közönség 2003-ban a Katarina Blum elvesztett tisztessége című előadásban láthatta, legutóbb pedig az Örökség című produkcióban szerepelt a Líceum udvarán. A színészt sokan az Üvegtigris filmekből és több televíziós szerepéből is ismerhetik. Elindult a szavazás az év kerékpár útja 2026 címért az Aktív Kalandor oldalán, írja a heol.hu. A bringások és kirándulók június 2-áig voksolhatnak Magyarország legszebb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalaira. Az idei döntősök között hevesi szakaszok is szerepelnek, köztük a Tarnamenti kerékpárút és a Szomolya-Tibolt-Daróc útvonal. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a kerékpáros turizmust és bemutassa a kevésbé ismert bringás helyszíneket is. Az időjárásról. Egy hidegfront alakítja időjárásunkat, így megélénkül a szél, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak az átmenetileg megnövekedett felhőzetből. Éjjel már derült égre készülhetünk. Este 19, míg hajnalban 10 fokig hűl le a levegő Egerben. Holnap napos, de szeles időre van kilátás. 24 fokos csúcshőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. 31 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Holnap nem lesz már ennyire meleg, megérkezik ugyanis a hideg front. Erről is beszélünk. Köszöntjük az ünnepelteket, meg íme a dalok. Itt van elsőként Shakira és Pitbull.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zené. Mérik a sebességet a Ludasi, valaki szerint Detki körforgalomnál a hármasnál. Óvatosan 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jön az Ace of Base itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ismét elindult az év kerékpárútja szavazás, amelyben a bringások és a kirándulók dönthetik el, hogy melyik magyarországi útvonal nyerje el idén 2026-ban a címet. A kezdeményezésnek a célja, hogy bemutassa az ország legszebb, legbiztonságosabb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalait, miközben népszerűsíti az aktív kikapcsolódást és a kerékpáros turizmust. Az elmúlt években csodaszép útvonalak nyertek, köztük volt például a Porosztó és Tiszafüred közötti kerékpáros hidak, mert többes számban kell, hogy megemlítsük, és most is lehet innen Heves vármegyéből egy csodaszép útvonal, ez pedig a Tarnamenti kerékpárút. A Mátra lábánál, a hegység keleti határán fut a remek kerékpárút, az útvonalon örökség túra vezet végig, így a pecsételő füzet is része lehet a túra felszerelésnek. A középkori vár meglátogatása után sírokból indulva délnek veszük az irányt, akár találkozhatunk dínókkal is útközben. A túrát a Mátra panorámája kíséri végig. Szavazni június 2-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nálunk pedig újból átadjuk a teret a daloknak. Kelemen kabátban jön a csapat és a Nem tudom című dal, előtte pedig Sasha és az I Feel Lonely itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Palánta Börze lesz pénteken délután 3 órától este 6 óráig a civil közösségek házában. Bárki elviheti azokat a palántákat, amiknek már nem jutott hely a kertben, és elcserélheti más izgalmas fajtákra. Ilyenkor vannak zöldségek, dísznövények, fűszernövények, amelyeket akár már a hétvégén lehet is majd ültetni. A programot megtaláljuk a közösségi oldalon, vagy akár a viziteger.com oldalon is, Palánta Börze. Május 29-én pénteken délután 3 órától este 6 óráig a civil közösségek házában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Éjszaka ellenőrzik a vízhálózatot, magas ágyások készültek az egri gimnáziumban, ma még marad a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez a Heves megyei vízműzé RT Egerben, közölte a város. Lajosvárosban csütörtökön késő este 11 órától másnap hajnali 5 óráig lesznek munkálatok, amik az ivóvízhálózat biztonságos működését szolgálják. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában, köztük a Kőlyuk, a Sasa Mátyás király és a Tátra utca környékén, valamint a Szénatér és a Koszorú utca térségében. Megújult az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarának egy korábban kihasználatlan része. A heol.hu számolt be róla, hogy az iskola a Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést program támogatásával alakított ki magas ágyásokat, diákok, pedagógusok és családtagok közös munkájával. A raklapokból épített ágyásokba fűszernövényeket, bokrokat és virágokat ültettek. A fenntarthatóság érdekében komposztot és zöld hulladékot is felhasználtak, emellett egy 300 literes esővízgyűjtő tartályt is telepítettek az öntözéshez. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélkül e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
4: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
3: Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre, a közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, illetve a Proagria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket egészen május végéig. Az időjárásról. Egy hidegfront alakítja időjárásunkat, így megélénkül a szél, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak az átmenetileg megnövekedett felhőzetből. Éjjel már derült égre készülhetünk. Este 19, míg hajnalban 10 fokig hűl le a levegő Egerben. Holnap napos, de szeles időre van kilátás. 24 fokos csúcshőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 31 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben, igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, holnap nem lesz ennyire meleg, meleg lesz, nem kell megérni, de jön a hidegfront, egy kicsit visszahűti a levegőt. Jön Krisztina Aguilera itt a Besten.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
5: To push out one. This is

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Mindenkinek nagyon nagy türelmet kívánok az egri közlekedéshez. Rengetegen vannak. Ennyien voltak fél évvel ezelőtt is, egy évvel ezelőtt is, csak éppen most a félpályás útlezárások, a különböző útfelújítások azok, amelyek miatt a négy sávosok két sávra szűkülnek, és hát ugye logikusan ilyenkor sajnos feltorlódik a forgalom. Wagner Ákos polgármester úr oldalán pedig olvasható, hogy megtörtént a Cifrakapu út pálya egyenlőtlenség mérése. Nagyon sokan panaszkodtak, hogy olyan, hogy a hullámvasúton közlekednének ott a megújult aszfalton. A műszaki átadás átvételi eljárás részeként a tegnapi napon speciális mérő kocsi vizsgálta a megújult Cifrakapu utca útburkolatát. A mérés során a burkolat állapottal összefüggő paramétereket ellenőrizték, így keréknyomvájú és hosszirányú egyenetlenségmérés is történt. A délelőtt folyamán egy további vizsgálatot is elvégeztek, amely során mozgó bázisú mérőkerékkel mérték a hosszirányú pálya egyenetlenséget. Az első mérési eredmények várhatóan néhány napon belül érkeznek majd meg, amint a szakmai értékelés lezárul. Tájékoztatni fog minket polgármester úr az eredményről és a szükséges további lépésekről is. Wagner Ákos polgármester úrnak az oldalán megtaláljuk majd a részleteket. Úgy vettem észre, hogy mindig ő az első mostanában Egerben. Bármi történik, mindent elolvashatunk az oldalán. Pápai Joci érkezik nem sokára, előtte pedig Nelly itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Május utolsó vasárnapján, május 31-én Egervárosa ismét a gyermekeké lesz. Az egész napos program az Érsek kertben zajlik, ahol változatos és szórakoztató tevékenységekkel várják a látogatókat. Akadálypályák, ugrálóvárak, ügyességi játékok és interaktív gyermekelőadások biztosítják a folyamatos élményt, miközben a hangulatot vatta, cukor, felhők és vidám zene fokozza. A program célja, hogy a gyermekek számára élménydús, aktív és kreatív kikapcsolódást nyújtsanak, miközben a város központi részén minden korosztály számára vonzó, színes és élményekben gazdag környezetet teremtenek. A rendezvény egész napos, ingyenes szórakozási lehetőséget biztosít a látogatóknak. Programajánlót hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Újabb eszköz az EGRI kórházban. Családi nap volt a Tűzoltó Múzeumnál. Lovas terápia segítheti a gyerekeket. Jönnek a Best FM hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Ismét bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja. Közösségi oldalukon tudatták, hogy a reumatológiai osztály egy korszerű új mágnes terápiás eszközzel gazdagodott. Azt írták, az új terápiás eszköz modern technológiájával segíti a rehabilitációs és mozgásszervi kezelések még szélesebb körű támogatását. A pácienseik számára továbbra is szeretnék a lehető legkényelmesebb és leginnovatívabb ellátást biztosítani. Pünkösdi családi napot rendeztek az EGRI Tűzoltó Múzeum udvarán, ahol közösségi programok is várták a résztvevőket. A heol.hu beszámolt róla, hogy a több mint 30 éves hagyománnyal rendelkező eseményt az EGRI Lokál Patrióta Egylet, a Nagycsaládosok EGRI Egyesülete és az EGRI Fertály Mesteri Testület szervezte. A program közgyűléssel is folytatódott, ahol az egylet tagjai az éves munkáról és a tervekről kaptak tájékoztatást. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sportprogramok és játszótér várta. A rendezvénnyel idén is a közösségi kapcsolatokat és az EGRI hagyományokat szerették volna erősíteni. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
4: A Fóti Központban nálunk működik a lovas terápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
3: A felajánlásokat május végéig várják. Az időjárásról. Egy hidegfront alakítja időjárásunkat, így megélénkül a szél, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak az átmenetileg megnövekedett felhőzetből. Éjjel már derült égre készülhetünk. Este 19, míg hajnalban 10 fokig hűl le a levegő Egerben. Holnap napos, de szeles időre van kilátás, 24 fokos csúcshőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes napot, balesetmenteset mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Monos Bél belterületén van egy trafipax, 0620 355 65 55-ös, hogyha információjuk van az utakról. Jön a Well Hello a halott pénzzel közösen, előtte pedig íme az Outkast itt a Besten.
0: 100,7 Besten.

0: 17 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Éjszakai ellenőrzések és mérések, megkaptuk a tájékoztatót a Heves megyei vízmű ZRT-től, több egri utcában is vízhiány lehet. Ez egészen pontosan holnap, május 28-án csütörtökön este 11 órától, egészen péntek hajnali 5 óráig fordulhat elő a következő helyeken: Kőlyuk, Faiskola, Sas, Mátyás király, Galagonyás, Eperjesi és Tátra utcák, valamint a Széna tér által határolt területen, továbbá a Koszorú utcában. Ezek a vízhiánnyal kapcsolatos helyek holnap este 11 órától. Jön Tiá és Rihanna itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a pop stílusú dalok, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Effendivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót, holnap délután találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei, egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban, ma estig bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-jéig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élőkázhatnak el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Félig viccesen mindig meg szoktuk jegyezni, hogy a szerda a legkönnyebb nap, mert ugye a pop és rádiós lágerek kategóriába azért eléggé sok minden belefér, és hát igyekszünk eléggé sok mindent is belepréselni ebbe a 120 percbe. Indul a Night Shift itt a Best FM-en, 6-tól 7-ig velem White Boy a 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ FND-vel a Night Shift lemezjátszóinál.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.
4: Hey, it's a mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been

0: játszóknál Whiteboard.
1: De a mixcloud.com/DJ Whiteboard profilomon ott van kereken 150 korábbi Night Shift Mix. Vegyesen van minden. Hip-hop, R&B, funky, dance, pop, house, chill, lounge, deep house. Szóval van miből válogatni. 150, mondom, azért az egy szép szám. És természetesen mindegyik mellett ott van a tracklista is. Szóval, hogyha merülne fel kérdés, hogy ez a dal vagy az milyen remixben, milyen verzióban szól, akkor ott is rögtön választ találtuk a kérdése. Jó, tehát 150 korábbi mix elérhető. Mixcloud.com/DJ Whiteboy.

0: Best FM.
1: Best FM Rádió Magyarország. Jó, legyetek kedvesek, ha még nem tettétek volna Instán és Facebookon keresztül. Rengeteg információ van ott róluk, fel is vehetitek velünk a kapcsolatot, üzenhettek nekünk pont úgy, mint a 06255555-ös SMS és Viber számunkon keresztül, vagy hogyha e-mailt írtok az infokukac bestfmbudapest.hu e-mail címünkre.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Effendi már teljes készültségben, készenlétben megint hozott egy jó nagy brakatnyi, soha meg nem jelent verziót és sehol máshol nem hallható mashupot és bootleget, úgyhogy ezekből el leszünk látva a következő órában. Picike szünet, helyet cserélünk, és héttől folytatódik az őrület pop és rádiós lágerek mixben, de már DJ Effendi tolmácsolásában, itt a Night Shift-ben, 7 és 8 között.
2: I get strung up from a loving, I wish she cared to see, but she only cares when she's got the time, and

legjobb zenékkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helyreállítják a MOL tiszaújvárosi üzemét. Ősszel újra nyithat a miskolctapolcai barlangfürdő. Ma bárhol eshet, de holnap újra napos száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük 4-en súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Egy hidegfront vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: És neki se küldted ki a Rének?
5: Nem.
4: Pedig hát ő tök friss, fiatalos, ízi szerintem ő ennék kaján.
5: Én irigy vagyok, én nem adom oda senki, nem. Én nekik se adom oda.
4: Láttad te már a Rének, hogy néz ki?
5: Igen, láttam.
4: És ezek után irigy vagy. Effi, nem is vetek rád. Én ingyen odaadnám neki.
5: Tényleg?
4: Figyelj.
5: Én már öreg vagyok, én nem.
4: Vagy csak romlik a szemed.
5: Vagy igen, az lehet.
4: Ez lehet. Itt a probléma. Jó van. DJ Fendi a lemezjátszók mögött. Pop és rádiós slágerek még egy órán keresztül.
3: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, még mielőtt a Liblingedit nagyon rákezdene, gyorsan az elérhetőségeket. Tudjuk, az hogy ez nála a legegyszerűbb.
2: Igen, nem akarnánk duába bele, igen, belecsúszni.
1: Pont, hogy de.
2: Nem.
1: Belecsúszni?
2: Na, DJ Effendi mindenhol. Maradjunk ennyiben. Mixcloud, Soundcloud, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, DJ Effendi, keressetek.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ezt te tudtad, vagy erről beszéltünk már?
2: Na.
1: Hogy a Deep Swing in the Music, hogy ugye annyira azon a vonalon jöttek, meg azzal a hullámmal érkeztek, hogy bevallom őszintén, én nagyon sokáig, az elmúlt fél évig, egy évig, én teljesen abban voltam, hogy ez egy olasz csapat, vagy valami ilyesmi, mert egy olasz kiadónál jelent meg.
2: Igen, kiadó olasz, az biztos, igen.
1: Igen. Tudod, hogy ők kik, ők honnan?
2: Tudtam, de most megfogtál hirtelen.
1: Mint Los Angeles-i duó.
2: Igen, tényleg amerikai. Igen, és a kiadó volt olasz.
1: Igen.
2: Tudom, mert oda viszont elküldtem, nekik viszont elküldtem ezt.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy hát viszont ez...
2: Nulla válasz érkezett, nulla.
1: De lehet, hogy már nincsenek is.
2: Nem úgy, a kiadónak.
1: Ja, kiadónak, ja. Az olasznak?
2: Az olasz.
1: Ja, azt hittem, hogy kiküldted nekik izé, Losziban. Hát pedig lehetne, hogy...
2: Nem? Nem tudom. Hát egyszer elküldtem, és nem válaszoltak. Kerüljen meg két év múlva, mert kb. Annyi idő telt el.
1: Ja, ezt már két éve elküldted neki?
2: Igen. Egyébként a Glitterboxnak is küldtem egy dal, de ők se válaszoltak. Most. A pár hetek volt ez, de nem válaszoltak.
1: Sajátot remixed?
2: Sajátot. De hát ők sok demót kapnak szerintem.
1: Igen. Nem baj, majd egyszer rájönnek, hogy

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Ahogy Mátyás király mondta volt, hogy Ebaki a kanalát meg nem eszi.
2: Igen.
1: Ebaki nem játszik majd Insomniát a Puskásban. Persze, hogy fogok. Hát, na, akkor lop.
2: Alap.
1: Még egyszer akkor a tétjeiket tegyék meg, kérem. Arzenál vagy Paris Saint-Germain.
2: Figyelj, szerintem a PSG-be húzza, de ahogy már beszéltünk korábban, én egyik csapatot sem szeretem, úgyhogy nekem aztán halálosan mindegy,
1: édes mindegy, hogy melyikük fog.
2: Legyen egy jó meccs, meg jó buli, neked meg főleg legyen jó buli.
1: Ó, köszönöm szépen. Hát tele leszek FN-diszkó remixek, úgyhogy biztos jó lesz.
2: Lehet, hogy elmélek oda, hogy a jegyem nincsen, de vagy befülelek így a stadionon kívülről.
1: Küldök neked videót, hogy megőrülnek az emberek az FN-diszkó remixek.
2: Tegeld be az Instagramon a Best FM Night Shift.
1: Mindenkit be fogok tegelni. Neked meg akkor majd oda küldöm, ugye mondtad, hogy borozóban leszel.
2: Igen.
1: Akkor küldöm oda a szurkolókat, és akkor jövő szerdán találkozunk.
2: Jövő szerdán, oké.
1: Köszi, de ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lejár a babaváró hitelek gyermekvállalási határideje, afterpartik tartanak majd a BL döntő után, holnap már újra napos, száraz időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fizetniük kell azoknak, akik felvették a babavárót, de nem lett gyerekük. Június végén ugyanis lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első hiteleseknek. Az államilag támogatott szabad felhasználású kölcsönt 2019. júliusa óta vehették fel azok, akik vállalták, hogy 5 éven belül gyerekük születik. Bár az első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi kamattámogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A mentők közleménye szerint a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébik. A Supermenta teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
2: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban. Szombaton egyébként a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi-északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, május utolsó hetében a Backstreet Boys egy addig elképzelhetetlennek tűnő rekordot döntött meg. Harmadik nagylemezükből, a Millenniumból egy hét alatt több mint 1 millió példányt adtak el. Nem a harmadikról, hanem az első albumról érkezik majd hamarosan a Get Down, itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani fét lesz, már nem az a fét lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétest jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia.

Best FM, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt vele a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenéke, hogy haladunk előre az időben és arccal a budapesti bajnokok ligája döntő felé. Egyre több budapesti terület, illetve útvonal kerül lezárás alá. Holnaptól például már a Koskároly sétányt, a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körutat, a Gundel Károly körút és a Hősök terek között sem lehet autó.

vagy Eric Price, tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az Állatorvosi Egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano Litabest.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több döntést is hozott már az új kormány, ellephetik az utakat a mocsári teknősök, átvonul hazánkon a hidegfront, holnap már újra napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Egy hidegfront vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Oroszlán Szonya Tép szét című dalát mindenki ismeri, és hát biztos mindenki tudja, hogy a Valami Amerika című filmhez íródott. A Black Machine Howie G című dalát is mindenki ismeri, ami hát szintén filmzene lett a megjelenés után pár évtizeddel. A House of Gucci című film egyik jelenetében csendül fel. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május másodikán az ausztriai Ischigl Skicentrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több száz diplomata útlevelet vonna vissza a kormány, idén kevesebb akácmézre számíthatunk, kicsit lehűl a levegő, holnap 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a Moltiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Holnap már újra napos, száraz időben bízhatunk. A hidegfront átvonul hazánkon, így holnap estig már sehol nem lesznek záporok. Ma éjszaka 18-26, holnap napközben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok. Szombaton az északi-északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már Atlantában született 51 évvel ezelőtt ezen a napon, hát akkor nem is ment sehova, és az atlantai hip-hop és rap szcén egyik meghatározó együttesének egyik tagja lett. André Lauren Benjamin, vagyis André 3000, az Outkast egyik fele. A teljes Outkast jön a Hey Ya-val nem sokára itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Mustafa a legjobb zenék, 180-tól 1500 dollárig terjednek a jegyárak a No Doubt Sphere-es koncertjeire. Májusra az összeset elkapkodták, ezért lett júniusra hat új dátum. Jön a Just a Girl, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről két kislemez már ismert. Az április 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love.

Best FM a legjobb zenék, ugyanazok a hangok, akik annó azt mondták Jennifer Lopez koncertje előtt, hogy eljárt felett az idő, aztán rottyom volt az MVM Dome, hát ők is most Pitbull kapcsán elkezdték, hogy erre már senki nem kíváncsi. Hát Pitbull, mert az elég csattanos választ adott, ugyanis teltházasra rakta Puskás Arénát, és ősszel ő is jön vissza az MVM Dome-ba. Most megjön az I Know You Want Me.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hiába járunk este 11 után, az igazi nyári mediterrán hangulatot azt ilyenkor is meg tudjuk idézni, illetve nem mi, hanem például majd a Fiesta a következő órában, érkezik majd a Bonita, illetve a Gloria Estefan, a Turn the Beat Around, de rajtuk kívül még a French Affair, az Allianz Ethnic, Tom Novi és Sherry Cole is érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A csütörtöki menetrend sem változik semmit. Miért is változna? Ha csütörtök, akkor dance, 120 percen keresztül 6 és 8 óra között a Nácsi legelején. Mindenhez majd DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Íme egy kis előzetes búcs ugyanánt, mert hogy a mai Nácsi az pedig ennyi volt, úgyhogy Soul Searcher-rel és I Feel In Love-val zárom a mai szerdát. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame, burned by the fire.